je buscó tus fridus tanu. Carus Christus Lisebet, wangen ecker vilus manu.